0: Ez az egy játékcsapat.
1: Lehet.
0: Fifty-nine countries on board PC 951 Tom on 500.
1: 10-4.